megtartják a zuhanyzók vízhozamát, így azokból a megszokottnál lassabban folyik majd a víz. A gőzkabin melletti hűtővizes dézsa működését átmenetileg felfüggesztik. Az energiatakarékosság részeként kikapcsolják az épületek dísz és kiemelő világítását. A szauna minden nap 6 és 10, valamint 14 és 17 óra között üzemel, a kis szauna azonban nem használható. A gőzkabin 6 és 10 óra között fogad vendégeket. Az élménymedence élmény elemeit ritkábban működtetik, 17 óra után pedig teljesen leállítják. A csúszdák szintén csak 17 óráig használhatók. A fürdő arra kéri vendégeit, hogy megértéssel és együttműködéssel támogassák az intézkedések végrehajtását. Közlésük szerint a közös felelősségvállalás segíthet a rendkívüli helyzet kezelésében és a természeti erőforrások megóvásában. Az időjárás alakulásától függően várhatóan augusztus közepére lezárul a pilótaképzés Békéscsabán, így a repülőtér közvetlen környezetében jóval kevesebb légi mozgásra és zajterhelésre számíthatnak a környéken élők. A Wizz Air Pilóta Akadémia gyakorlati programja idén nyáron is a békési megye székhelyen zajlik. A Tréner Kft. Repülőiskola 5 repülőgéppel, mintegy 50 hallgatóval, valamint teljes oktatói és műszaki csapattal végzi a felkészítést. A képzés most fontos szakaszhoz érkezik. Augusztus közepén következnek az első egyedüli repülések és az ellenőrző repülések, ezt pedig útvonal repülési feladatok teljesítése követi. Mivel ezeket a gépek már a repülőtér körzetén kívül hajtják végre, a változás számottevően mérsékelheti a környező lakóterületek zajterhelését. Hétfőn Békéscsabán is életbe lépett az elsőfokú vízkorlátozás, ugyanakkor az Alföldvíz ZRT közlése szerint az ivóvíz ellátás továbbra is biztonságos, a szükséges vízkészletek rendelkezésre állnak. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy tudatosan és felelősen használja az ivóvizet, mert a takarékosság hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer a nyári csúcsfogyasztási időszakban is zavartalanul működjön. A társaság regionális diszpécser központjában folyamatosan figyelik a vízellátó rendszer működését, és szükség esetén azonnal beavatkoznak. A központ valán 68 település ivóvíz ellátása követhető nyomon, innen irányítják a megye jelentős részének vízellátását. A szakemberek azt is látják, hogy melyik utak biztosítják az ivóvizet, mely térségek terheltek. A szolgáltató szerint Békés megye nagy részét a dél-békési térség, Kevermes, Lökösháza és Meggyes-Bodzás környéke látja el jó minőségű ivóvízzel. A nyári hőség miatt a fogyasztás is emelkedik, még egy átlagos napon Békéscsabán közel 10 000 köbméter vizet használnak fel. A legmelegebb napokon ez az érték eléri a 12-13 000 köbmétert. A szolgáltató mérései szerint ugyanakkor a hétvégén és hétfőn mintegy 10%-kal csökkent a vízfelhasználás a szolgáltatási területen, ami az önkormányzati felhívások hatását mutatja. A legnagyobb terhelést továbbra is a reggeli és esti időszak jelenti, amikor egyszerre használják legtöbben a vezetékes vizet. A szolgáltató szerint ezekben az időszakokban sem lép fel ellátási probléma, a rendszer képes kiszolgálni a megnövekedett igényeket. A társaság hangsúlyozza, hogy szolgáltatói oldalról nincs szükség vízkorlátozás elrendelésére, de fontos, hogy mindenki tudatosan bánjon az ivóvízzel. A mindennapi szokások apró módosításai, például a zuhanyzás előnyben részesítése a kádfürdővel szemben, a fogmosás vagy borotválkozás közbeni vízfolyatás mellőzése, illetve a mosó és mosogatógépek teljes töltettel való indítása jelentősen csökkentik a fogyasztást. Az Alföldvíz kiemeli, a vízkészletek rendelkezésre állnak, a szolgáltatás biztonságos, és nincs szükség vízkorlátozásra. Az önkormányzat által elrendelt elsőfokú vízkorlátozás azonban érvényben marad, a célja pedig a nem létfontosságú vízhasználatok, így a kertek locsolása, medencék feltöltése vagy autómosás mellőzése, ezzel is csökkentve a csúcsidőszakok terhelését és segítve a biztonságos ivóvízellátás fenntartását.

0: Békéscsabán az extrém hőség miatt több víz- és energiamegtakarítási intézkedést vezetett be a vagyonkezelő ZRT. A sportlétesítményekben tilos az ivóvízzel való locsolás, a villanyfényes edzéseket pedig 17 és 22 óra között nem tarthatják. A klímák használatát korlátozzák, és a szabályok betartását szigorúan ellenőrzik. Az Árpád-fürdőben nem adagolnak hálózati pótvizet a medencék hűtéséhez. A város zöld felületeit pedig csak kútvízzel öntözik, a díszkivilágítást és az elektronikus hirdető felületeket pedig korlátozzák. Az intézkedések vasárnap éjfélig érvényben vannak, hétfőn felülvizsgálják őket. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság mintegy 45 cm-rel emelte meg a Hortobágy-Berettyó főcsatorna vízszintjét, ami nem csak az aszály elleni védekezést segíti, hanem egy ritka természeti jelenséget is életre hívott. Két fokozottan védett madárfaj, a fattyúszerkő és a kormosszerkő nagy számban kezdett költeni a mezőtúri belterületi szakaszon. A vízszint emelést az árvízkapunál kiépített petétgerendás elzárás tette lehetővé. A kiegyenlített vízállás egyszerre szolgálja a térség ökológiai vízigényét és az öntözési biztonságot. A nyugodt vízfelszín ideális költőhelyet teremtett a szerkőknek, amelyek apró fészkeiket a vízinövényzetre építik. A stabil vízszint valóságos bölcsőként óvja a telepeket, és biztonságos környezetet biztosít a fiókák felneveléséhez. A kövizik szakembere Jobbágy Zoltán felvételein látható, ahogy a madarak röptükből a vízbe csapódva zsákmányolnak, majd apró halakkal etetik fiókáikat. A fiatal madarak gyorsan fejlődnek, és már körülbelül két héttel a kikerés után szárnya is kapnak. 2-3 éve még csak néhány lelkes szülő és pedagógus álma volt a békéscsabai Waldorf óvoda, amely tavaly valósággá vált, és immár egy éve fogadja a gyerekeket. A közösség azonban tovább dolgozik, céljuk egy helyi Waldorf iskola létrehozása. Augusztus elején egy kézműves délelőtt témája is volt ez. Augusztus 1-én az óvoda kertben tartották az iskola szervezőinek első nyílt kézműves programját. Délelőtt 9 és 12 óra között várták a családokat friss gyümölcsel és egészséges süteménnyel. A gyerekek nemezelés készíthettek csörgőlabdát Szilágyi Miklós Waldorf tanító útmutatásai alapján. A meleg nyári napon a hűsítő vízzel való munka különösen jól esett, a nagy fák árnyéka pedig kellemes környezetet teremtett. A kicsik ügyességi játékokat is kipróbálhattak, pallón járhattak a domboldalon, mérleghintán egyensúlyozhattak, az állatsimogatóban pedig kis nyuszikkal élhették meg a természet közelségét. A program végén közös játék következett a 3 köbméteres homokozóban, ahol a vízhordás is fontos szerepet kapott. A szülők eközben tájékozódhattak a Waldorf iskola működéséről, szemléletéről, valamint az óvodai tapasztalatokról a Waldorfba járó gyerekek szüleitől és leendő tanítóitól, Szilágyi Miklóstól. A szervezők minden hónapban várják az érdeklődőket. Szeptember 19-én, október 17-én és november 14-én szombatonként 9 és 12 óra között a Dobozi út 110 szám alatti Waldorf óvodában. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép nap, a figyelmet, további szép.
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Difference.

téve már nem megvették tenni, hogy azt a drága jó szett elmették venni. Retteget ez a dátum, 920. január 16, a gold senki semmi hat. Van egy nagy tó, vagy nem, Chicago, ott a megváltó ellen a

0: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban két interjút is hallani fognak. Először Szarka Anita, Békés Csabai pedagógus beszél az általa megvalósított óvodákba és most már iskolákba is bevezetett zöldör környezetvédelmi programról. Ezt követően Borszéki Viktória avat be minket a méhészet rejtelmeibe, mesél a méz jótékony hatásairól, és azt is megoszta velünk, hogyan szerezte meg a méz királynői címet. Nem sokára kezdünk, tartsanak velünk!
1: Sok a szere!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: rendezték meg a Jászberényi Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót, ami Európa legnagyobb méhészeti rendezvénye. Itt nem csak a méhészettel kapcsolatos kirakodó vásár és bemutatók színesítik a programokat, hanem megválasztják a mézkirálynőt és udvarhölgyeit is. A mézkirálynő feladata, hogy a következő egy évben minél szélesebb körben népszerűsítse a méz jótékony hatásait, ösztönözve a lakosságot a tudatosabb mézfogyasztásra. Stúdiónk vendége a gyulai származású Borszéki Eszter Viktória, aki idén megszerezte a mézkirálynői címet, ehhez utólag is gratulálok. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek a stúdióban.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlök én is minden kedves hallgatót.
0: Először is egy picit mutasd be magad, mit lehet róla tudni?
1: Borszéki Viktória vagyok, a Viktória nevet használom, jelenleg 24 éves vagyok, és idén nyáron diplomáztam az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pszichológia mesterképzésen, emellett pedig 3 éve méhészkedek együtt a párommal. Ez a két foglalkozás úgymond, ami így az időm nagy részét kitölti, és ezt a kettőt nagy szeretettel végzem.
0: Hogyan tudod egyébként az egyensúlyt megtalálni a sok terület között így az életedben?
1: Úgy gondolom, hogy ez a két hivatás teljesen összeegyeztethető. Én pszichológusként a későbbiekben szeretnék magánpraxisban dolgozni, és ott lehetőségem lesz saját magamnak beosztani az időt, és úgy gondolom, hogy így a méhészkedést is jól hozzá tudom társítani ehhez, hiszen úgy osztom be mind a kettőnél a munkát, hogy az megfelelő mértékű legyen, és mind a kettőt kielégítően tudjam elvégezni.
0: Sokan a méhészkedést inkább így főállásban, vagy legalábbis főidőben végzik, te pedig megpróbálod megtalálni így az egyensúlyt. Említetted, hogy a párod által ismerkedtél meg a méhészkedéssel, de akkor egy picit beszéljünk erről bővebben, hogyan történt ez, mikor?
1: A párom, Nyiszteruk Ádám első generációs méhész, vagyis az ő felmenői között nem voltak még méhészek. Ő 13 évesen kezdte meg így önállóan azt, hogy kialakítsa a saját kis méhészetét. Nagyon megtetszett neki egy iskolai szakfoglalkozáson, úgymond ez a hivatás, és ő úgy gondolta, hogy szeretné ezt egyedül is elkezdeni. 3 éve vagyunk együtt, és ez idő alatt betekintést nyújtott nekem így a méhészkedés világába Ádám, és nagyon megtetszett nekem ez a hivatás. Úgy gondoltam, hogy én is szeretnék ezzel így a mindennapjaimban foglalkozni, és szerves részévé akartam válni én is a méhész társadalomnak. Gyakorlatilag így az elmúlt 3 évben mindenféle méhészeti munkát együtt végeztünk, és végzünk a párommal. Vándoroltatjuk a méh családjainkat, jelenleg 35 méh családunk van, és vándoroltatjuk őket különböző virágzásokra, valamint a pergetést is együtt végezzük, a beteleltetést is, illetve hát az évközbeni karbantartó és vizsgáló feladatokat is.
0: Megismerkedtél a méhészkedéssel. Mi volt az, ami meglepett téged, vagy mi volt az, ami megragadott téged így ebben a mesterségben?
1: Nagyon meglepett az, hogy mennyire komplex és összetett a méheknek a világa, az ő életük, az ő életmódjuk. Nagyon keveset tudtam ezelőtt így a méhekről, meg a mézről is igazából, és ahogy elkezdtünk együtt méhészkedni, észrevettem, hogy tényleg annyira összetett, és mindig lehet valami újat tanulni, mindig mutatnak valami újat a méhek, és ez nagyon magával ragadott, mert azt éreztem, hogy szeretnék még többet tanulni, és még többet megtudni az ő működésükről, és segíteni őket a munkájukban gyakorlatilag, hiszen napjainkban sajnos a méhek már méhészek nélkül nem tudnának életben maradni.
0: Azt mondtad, hogy 35 méh családotok van. Milyen fajta mézet termeltek?
1: Mi csak mézet termelünk a méheinkkel, és repce, akác és napraforgó mézet termeltetünk velük.
0: Ha így el kellene mesélni a hallgatóknak, így mit mondanál, mi a különbség ezek között a fajta mézek között, mondjuk így ízben, vagy kinézetre, mit lehet tudni róluk?
1: Egyébként rendkívül sok fajta méz van, tényleg rendkívül színes a mézek skálája, és ez szerint akár a jótékony hatásaik is, illetve a kinézetük, az állaguk. Az általunk megtermelt 3 méz például szintén nagyon különbözik egymástól. A repce mézre jellemző, hogy egy rendkívül gyorsan kristályosodó mézfajta, és fehér színűvé kristályosodik, ami egy igen sajátos dolog a mézek között, illetve az még nagyon érdekes a repce méznél, hogy ez gyakorlatilag az egyik legkevésbé savas, vagyis inkább enyhén lúgos kémhatású méz, így szívesen ajánljuk a gyomorsav túltengésben szenvedő embereknek is, vásárlóinknak is, hiszen nem bolygatja tovább a gyomrukat, esetleg pont, hogy segít azt megnyugtatni. És a repceméznek még sajátossága, hogy nem olyan karakteres az íze, tehát gyakorlatilag, hogyha felhasználjuk akár limonádéba, vagy bármilyen sütés alatt süteményekbe, hogy nem veszi el úgymond az ételnek vagy italnak az ízét, hanem meghagyja annak a sajátosságát is, édesíti. Az akát

0: méz az egy nagyon sokáig folyékony állagúnak maradó méz, gyakorlatilag nagyon jó fertőtlenítő hatása van, rengeteg vitamin tartalmaz, a virágpor tartalma kicsit kevesebb, emiatt szokták akár virágpor allergiásoknak is javasolni, sebgyógyításra, akár külsőleges hatásúként is szokták alkalmazni, hiszen nagyon sok olyan anyag van benne, ami elősegíti a sebgyógyulást, a gyulladást csökkentő, nyugtatja a sebet. A napraforgó méz pedig egy savasabb kémhatású mézfajta, ami közepesen gyorsan kristályosodik, és ezt például nagyon tudjuk ajánlani süteményekbe, vagy mézes kalácsba, hiszen ennek megvan az a karakteres méz íze, ami így a sütéshez pont jól jöhet.
1: Lehet, hogy nem gondolunk bele, amikor mézet fogyasztunk, mert ugye legtöbbször vagy teába rakunk, vagy hogyha mondjuk megbetegszünk, és akkor mindig mondják, hogy együnk egy kis kanál mézet, mert akkor az jót tesz a torkunknak, de ezek szerint tényleg nagyon sok mindenre lehet felhasználni, akár külsőleg is, ahogy említetted. Neked melyik a kedvenced így személy szerint?
0: Nehéz választani. Én tényleg mindegyik mézfajtát szeretem, mert mindegyikben úgy gondolom, hogy megvan az a különleges egyedi sajátosság, ami miatt lehet szeretni. Mégis, amit így kiemelnék, talán a repceméz. Én nagyon szeretem az ízét, ezt a sejmes krémállagát is, illetve az édes harmatmézet is nagyon szeretem, ami pedig egy különleges mézfajta, hiszen ezt nem közvetlenül a növény nektárjából készítik a méhek, hanem közvetítő rovarokra van szükség ennek az elkészüléséhez, így a virágpor tartalma is elenyésző, így virágpor allergiásoknak is ajánlható, és nagyon különleges édes az íze, rendkívül magas az ásványi anyag tartalma, így akár étrendkiegészítőnek is szokták javasolni.
1: Mit lehet elmondani, hogy a méznek a szavatossági ideje az mennyi idő?
0: A méznek igazából a szavatossági ideje szinte korlátlan, hiszen ez egy olyan anyag, ami gyakorlatilag évtizedekig is meg tudja őrizni a szavatosságát. Azért szoktak írni bizonyos méhészek rá minőségét megőrző időt, hogy mégis azért legyen egy határa ennek, hiszen az a minőség, ahogyan a pergetéskor elvettük a méhektől a mézet, az lehet, hogy 10 év múlva már, vagy 5 év múlva már nem pont ugyanaz, mégis fogyasztható, de ezért inkább ráírjuk, hogy a minősége úgy, mint ahogy kipergettük, az meddig tart el.
1: Milyen problémák sújtják jelenleg a méhészeket, illetve a mézpiacot?
0: Hát most van igazából egy mézpiaci válság jelen a méhészeknél és a mézpiacon. 2022 őszétől körülbelül nem nagyon tudjuk elvásárlóknak eladni nagy mennyiségben a megtermelt mézet, vagy ha mégis, akkor rendkívül alacsony áron. Annak ellenére, hogy a költségeink pedig minimum a kétszeresére nőttek minden területen. Tehát úgy gondolom, hogy ez most jelenleg nagyon megviseli a hazai méhészeket, és mindez ahhoz köthető, hogy például Kínából rendkívül sok hamisított méz érkezik az Európai Unióba, és ez kerül gyakorlatilag feldolgozásra, kiüvegezésre, és ez kerül a boltoknak a polcára, vagy több esetben akár piacokon is árulják olyan címkével, hogy akácméz, azonban a valódi akácméz tartalma az elenyésző. Nagyon sokféle mézhamisítási lehetőség van, és hát erre rá is kapnak a hamisító üzemek, úgymond. A vásárló gyakorlatilag nem nagyon tudja megkülönböztetni ránézésre azt, hogy mi a hamis méz és mi az eredeti, így ez egy különösen nagy probléma a hazai méhészeknek, és fontos promotálnunk azt, hogy termelőtől vásárolják legfőképp a vásárlók a mézet, hiszen az egy biztos minőség, az egy garancia, úgymond, hogy az a méhész az ő méheivel termelte meg azt a mézet, és az tisztán a természet adta jótékony, eredetű és eredeti méz. Több dolog miatt lehet egy méz hamisított méz, például hamisíthatják az eredetét. Lehet például hamisítani az eredetét olyan tekintetben, hogy nem azt az országot jelölik meg az üvegen, ahonnan valójában származik az a méz, vagy nem arról a virágról gyűjtötték a méhek a nektárt, ami a címkén szerepel. Ez például egy lehetséges hamisítási mód. A másik pedig az, hogy akár cukorsziruppal közvetett vagy közvetlen módon készítik el a mézhamisítók a mézet. Gyakorlatilag nem mézet árulnak, hanem cukorsziruppot. Esetleg nagyon alacsony számban feljavítják valódi mézzel. Sajnos ezek, hogy így cukorsziruppal, vagy nem is az van benne, ami rá van írva, és rendkívül olcsón eladják, így pedig a valódi, a jó minőségű és az igazi méz drágábbnak tűnik, ezért a vásárlók inkább az olcsóbbat vásárolják meg, mert nem tudják, hogy az nem is igazi méz.
1: Ti milyen nehézséget tapasztaltatok ugye emellett a mézpiaci probléma mellett még így személyesen?
0: Hát nekünk is nagyon nagy probléma ez, hogy gyakorlatilag tavaly óta nem tudjuk eladni nagy tételben a mézeinket. Ez most, ami így a leginkább megvisel minket, illetve a különböző atkaférlék, a varró atka, az rendkívül elterjedt az elmúlt 10-20 évben itt Magyarországon is, és ezzel nagyon nagy erőkkel kell küzdeniük a méhészeknek, így nekünk is, hogy ne gyengítsék le a méh családjainkat, és hogy meg tudjuk őrizni az ő egészségüket, és azt, hogy minőségi mézet tudjanak ugyanúgy termelni.
1: Elég szélsőséges időjárási viszonyok sújtják évek óta az országot. Ez milyen hatással van a méhekre nézve?
0: A globális felmelegedés gyakorlatilag nagyon konkrétan érinti itthon a méheinknél a télben. Tehát, hogy a teleltetést nehezebben visszük végig a méhekkel, hiszen nem egy egyenletes hideg időjárás jellemző már a télre, hanem van, hogy szinte ilyen tavaszias időjárás jelenik meg pár napra januárban, majd ismét mínusz, és ez eléggé megviseli a méh családokat, hiszen nekik fontos az, hogy egyenletesen tudjanak áttelelni, hiszen ők télen egy bolyba rendeződve egymást melegítik, és próbálják a tartalékaikat minél lassabban felélni, és kihúzni ezt úgymond tavaszig, ha pedig mégis úgy érzékelik, hogy valamiért hamarabb jön a meleg, elkezd megbomlani ez a fürt, amiben ők összerendeződtek a télre, és elkezdik gyorsabban felélni a tartalékaikat, ami ugye problémás, mert akár két nap múlva mégis újra mínusz lesz, és még sincs még tavasz. Például érinti így a telelésünket, a beteleltetésünket, illetve hát tavaly rendkívüli szárazságnak voltunk tanúi sajnos nyáron, és ez a napraforgó termést is bizonyos szinten befolyásolta, és így a napraforgónak a nektár tartalmát is, így valamivel kevesebbet tudtak a napraforgóról gyűjteni a méheink.
1: Miért döntött úgy Viktória, hogy elindul a Méz Királynői címért folytatott versenyen, milyen feladatokat kellett teljesítenie, és milyen jövőbeli tervei vannak? Mindezekre választ kapunk a Borszéki Eszter Viktóriával készült magazin műsorunk második felvonásában, ami egy rövid szünet után folytatódik.
2: Sok a szere! Start Rádió!

0: olyan sok érdekességet meséltél, hogy nem is csodálom, hogy te kaptad meg a Méz királynői címet, és akkor most szerintem menjünk bele abba, hogy pontosan hogyan jött neked ez a lehetőség, mikor döntötted el, hogy te jelentkezel erre a versenyre.
1: Az elmúlt 3 év alatt igazából figyelemmel kísértem a Méz királynők munkáját, úgy, ahogy az egyéb nagynevű méhészekét is, és a Méz királynők munkája rendkívül lenyűgözött. Tényleg úgy gondoltam, hogy ők, na igen, ők azok, akik tényleg nagyon oda teszik magukat, hogy népszerűsítsék a mézfogyasztást, és megismertessék az emberekkel azt, hogy milyen jótékony hatásaik vannak a mézfajtáknak, és felmerült bennem, hogy én is szívesen végezném el ezt a feladatot. Már gondolkoztam igazából a tavalyi évben is, hogy elinduljak esetleg, de végül is úgy gondoltam, hogy szükségem van még egy évre, hogy úgy érezzem, hogy szakmailag megvan bennem az a tudás, amivel valóságosan el tudom végezni a mézkirálynőséggel járó feladatokat, amennyiben sikerül megnyernem. Így idén tavasszal úgy éreztem, hogy talán eljött az én időm, és hogy jelentkezek mézkirálynő jelöltnek, és így kerültem el a választásra most augusztusban.
0: Milyen jó, hogy vártál akkor, mert igazából abszolút megérte neked. Mit lehet elmondani, milyen volt a verseny? Voltak neked feladataid, amiket el kellett végezni? Vezess minket ezen végig.
1: Augusztus 5-én volt Jászberényben a Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó, és itt kerül minden évben megválasztásra a méz királynő, aki egy évig ugye betölti ezt a pozíciót. Idén nyáron 5-en indultunk méz királynőnek. Gyakorlatilag 3 fordulója volt a versenynek. Az első az volt, hogy egy írásbeli tesztet kellett írnunk, amin próbára tették a szakmai tudásunkat a méhészkedésről, próbára tettek a tekintetben is, hogy mennyire ismerjük a mézeknek, vagy a méhészeti termékeknek a jótékony hatásait, és mennyire vagyunk képben az aktualitásokkal, az aktuális problémákkal, helyzetekkel. Erről szól gyakorlatilag ez az írásbeli teszt, ezt követően pedig kiálltunk a közönség elé, hiszen itt elég sok méhész és méhész kolléga is érdeklődő van ezen a vásáron. Így kiálltunk a színpadra a közönség elé, és egy bemutatkozó beszéddel kellett készülnünk. Itt a zsűri megfigyelte, hogy hogyan tudunk beszélni nagy közönség előtt, esetleg mennyire izgulunk, és ez alapján is így pontoztak minket. Ezt követően pedig egy személyes elbeszélgetésre kerültünk a zsűrivel egyenként, és itt pedig a konkrét a céljainkra, a motivációinkra kérdeztek rá, valamint arra, hogy mennyire férne bele egyébként az időnkbe a méz királynői feladatoknak az ellátása, és akár ilyen szakmai kérdéseket is még feltettek ott személyesen. És ez a 3 alapján gyakorlatilag az összteljes idmény alapján döntötték el, hogy kit találnak érdemesnek erre a címre.
0: És amikor rád került a sor, például a beszédedre, vagy hogy milyen jövőbeli terveid vannak, hogyan válaszoltál ezekre a kérdésekre?
1: A jövőbeli tervekkel kapcsolatban azt mondtam, és igazából most is azt tudom mondani, hogy szeretném ténylegesen megismertetni minél szélesebb korosztályjal és minél több emberrel azt, hogy mik a méznek a jótékony hatásai, és akár egyéb méhészeti termékeknek, a virágpornak, a propolisznak, a mélypempőnek a jótékony hatásai és felhasználási módjai, hogy mik. Ezt szeretném például óvodákban, iskolákban, lehetőség szerint egyetemeken, valamint gyermekotthonokban is így a korosztályoknak megfelelően előadásokkal bemutatni a gyerekeknek, valamint mézkóstoltatást szeretnék nekik tartani, hogy bemutassam, hogy tényleg milyen sokrétű a mézeknek a fajtái, valamint szakmai programokon, tehát méhészeti szakmai programokon is részt szeretnék venni minél többen. Ezekre meghívást is kapok, és vannak itt feladataim is, például, hogy egy mézlovagrendbe új mézlovagot szeretnének avatni, bevenni, akkor az én feladatom, hogy mézlovaggá üssem az illetőt. Továbbá a mézlovagrendekkel is egy ilyen közös promotálását végezzük a méznek. Például felvonulásokat teszünk a belvárosokban, és akár itt ingyenesen osztogatunk kis mézes pakkokat, és ezeken a szakmai programokon beszédet, akár lelkesítő szöveget is kell, hogy mondjak úgymond a mézlovagoknak akár, vagy a civil közönségnek. Tehát így elég sokrétű, és gyakorlatilag országszerte nagyon sok helyen kell, hogy helytálljak, és hogy népszerűsítsem a mézfogyasztást.
0: Milyen volt a mezőny, milyennek láttad?
1: Erős volt, én úgy gondolom, hiszen a tavalyi évből a 2 udvarhölgy nyertes, hiszen vannak a Méz királynőnek udvarhölgyei, és tavalyi évben is ugyanígy voltak. A tavalyi udvarhölgyek újraindultak idén a Méz királynői címért, és ők, nekik már volt is egy tapasztalatuk, ugye az elmúlt évük során, ahogy tevékenykedtek udvarhölgyként, tapasztaltak voltak, ők is méhészkednek, vagy méhészek, erős volt a mezőny, és nehéz volt a verseny, úgy gondolom.
0: Nemrég megtörtént az első szereplésed Székesfehérváron. Mesélj erről az élményről.
1: Igen, most Székesfehérváron volt az első hivatalos rendezvény, ahol mézkirálynőként szerepeltem. Tartottunk egy megemlékezést a székesfehérvári nagymúltú méhészeknek, akik rendkívül sokat tettek a méhészetért. Ez a Beporzókrétjén történt. Székesfehérváron már létrehoztak egy Beporzókrétje nevű kis helyet, ahol a megemlékezést is elvégeztük gyakorlatilag. Ezt követően egy templomban mézszentelő szentmisén is részt vettünk, ami szintén egy különleges élmény volt számomra. Majd Székesfehérvár belvárosában felvonultunk a mézlovagrendekkel, és mézkóstolót is nyújtottunk az arrajáróknak, a civil közönségnek, ott az embereknek, és beszédet tartottam én is, illetve a nagymester, a méhészeti egyesületi elnök, hogy ott is a civil közönséghez is szóljunk, hogy mi is ez a rendezvény, illetve hogy a megjelent mézlovagrendekhez is szóljunk. Ez volt a feladatunk, és ott rengeteg mézárus is méhész kitelepedett a kis standjával, és rendkívül sok fajta mézet megkóstolhattak ott az emberek náluk, illetve vásárolhattak is.
0: Olyan sokszor említetted már ezt a mézlovagrendet. Megmondom őszintén, én nemrégiben hallottam ezt először, ezt a kifejezést. Egy picit tudnál erről beszélni, hogy ez pontosan mit is jelent?
1: Gyakorlatilag minden megyében vannak mézlovagrendek. Mézlovaggá úgy válik valaki, hogyha érdemesnek találják őt, akkor előterjesztik őt arra, hogy mézlovag legyen, és a mézlovagoknak a feladata az, hogy szintén ők is népszerűsítsék a mézfogyasztást, és járjanak ők is akár iskolákba, óvodákba, ott is ismertetve minél szélesebb körrel és korosztállyal a mézjótékony hatásait, és ők rendkívül sok programot is szerveznek a szakmán belül, ők szervezik például a mézes ünnepeket is, vagy a mézfesztiválokat, tehát ők egy szervezői feladatot is ellátnak.
0: Országszerte egyébként mennyi ilyen mézfesztivál szoktak rendezni, tehát mennyi szokott így lenni nagyjából?
1: Egyébként rendkívül sok, különösen így nyáron, ősszel, illetve tavasszal, télen inkább már a bálok jellemzőek, illetve még a mézversenyek is télen szoktak megrendezésre kerülni. Januárban talán már kevesebb a program, de ezen kívül minden hónapban van legalább egy, de inkább minden hétvégén.
0: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a következő egy évben szinte be fogod járni az egész országot, népszerűsítve a méznek a jótékony hatásait.
1: Igen, gyakorlatilag igen.
0: Láttam azt, hogy nem csak személyesen, hanem az interneten keresztül is promotálod a méznek a jótékony hatásait, illetve a magyar termékeket. Ez pontosan hogyan történik, meg mesélj erről?
1: Én például a Mézkirálynő és Udvarhölgyei Facebook, illetve Instagram oldalon teszünk közé ott az udvarhölgyekkel különböző tartalmakat, akár a méheknek az életéről, a méhészkedés mikéntjéről és a mézfajták jótékony hatásairól, de ezentúl az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, szintén a Facebook oldalán, de még a YouTube csatornáján is rendkívül sok tartalmat oszt meg, ami így a civil közönségnek szól. Például sorozatot is indítottak azzal kapcsolatban, hogy melyik évszakban milyen munkálatai vannak, milyen munkái feladatai a méhészeknek, illetve a méheknek, és hogyan néz ki egy évszak a méhesben, valamint többféle, például gyerekeknek is készített már videót, rövid videókat arról, hogy mi a méheknek a feladata, ők mit készítenek, hogyan, és ez miért jó nekünk, hogyha ezt fogyasztjuk. Tehát rendkívül sok videóval például az Országos Magyar Méhészeti Egyesület is készül, de sok lelkes egyéni méhész is indított már YouTube csatornát, ahol így ismeretterjesztést végez gyakorlatilag.
0: Említetted, hogy szeretnéd minden korosztálynak eljuttatni a méznek a jótékony hatását, kicsit promotálni ezt a terméket. Erre már egyébként elkezdődött neked a szervezkedés, vagy ez kicsit ilyen titok, vagy még ezután fog elkezdődni?
1: Igen, jelenleg így a megválasztásom óta nagyon sok feladatom volt már, de az elmúlt héten már el tudtam kezdeni foglalkozni ezzel, hogy a terveimet beütemezzem gyakorlatilag, és elkezdjem megszervezni az utazásaimat. Igen, ez jelenleg folyamatban van, és a elkövetkezendő egy évben pedig szépen végigjárom a terveimet, és megvalósítom a feladataimat is.
0: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőbeli terveidhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk, és minden jót kívánok továbbra is.
1: Köszönöm szépen.
2: Sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Beszélgető partnerem Szarka Anita pedagógus, a Zöld Őr környezetvédelmi programnak a megalkotója. Anita, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek a stúdióban.
1: Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Mutatkozz be egy picit, mit lehet rólad tudni.
1: Te, ahogy elmondtad, ugye Szarka Anita pedagógus vagyok, itt tanítok Békés Csabán a Petőfi utcai általános iskolában, mint tanító és rajztanár, illetve ezen kívül még munkaközösségvezetőként is tevékenykedem, és ami nagyon közel áll a szívemhez, az ugye a természetvédelem, úgyhogy ennek kapcsán is született meg ez a Zöld Őr képző munkafüzet és maga a környezetvédelmi program is.
0: Mi vonzott egyébként így a pedagógusi pályában téged?
1: De ez már nagyon régen volt, ugye több mint 20 éve vagyok pedagógus, de azt gondolom, hogy olyan a személyiségem is, illetve olyan példákat kaptam az én tanítóimtól, ami mindenképpen megragadott engem, és valahogy akaratlanul is erre a pályára vezetett.
0: És hogyan jött létre ez a Zöld Őr program? Mikor pattant ki a fejedből ez az ötlet, minek hatására?
1: Nagyon régóta érlelődik már bennem a gondolat, hogy valami kis programot vagy szakkört indítok a gyerekeknek ilyen formában, de a végső elhatározásomat a 2020-as nemzeti alaptanterv változása hozta meg, aminek hatására első-második osztályban megszűnt a környezetismeretóra, és itt gondoltam azt, hogy eljött az idő, hogy valahogy ezt beépítsem a mindennapjainkba, a tanórákba, és nem csak magamnak, hanem a kollégáimnak is tudjak egy olyan segítséget nyújtani, ami pótolja a hiányzó környezetismeretet, illetve egy picit tovább gondolva ezt a történetet, visszanyúltam, vagy lefelé tekintettem, jó értelemben lefelé, az óvodások felé, és egy óvoda iskola átmenetet segítő programmá egészítettem ki a gondolatomat, hogy ne csak az első-másodikosok, hanem az ovisok is részt vegyenek ebben, és egy kicsit kerüljünk közelebb egymáshoz.
0: A projekt pedig hamar meg is valósult. Pontosan hogyan jött létre?
1: A gondolatommal felkerestem az intézményvezetőnket, Papi Oliár Gyöngyit, aki nagyon lelkesen fogadta az elképzelésemet. És ugye több óvodával is nagyon jó kapcsolatban áll az intézményünk, így az ő segítségével kerestük fel a Kölcsei utcai óvodát, ahol két kiváló óvodapedagógust kaptam segítségül, hiszen ugye én nem vagyok óvonő, ezért az, hogy ők milyen témaköröket dolgoznak fel az óvodában, ehhez nekem szükségem volt az ő segítségükre. Így Dohányos András, Róbertné, Szelesné, Arany Brigitta óvonőkkel alkottuk meg úgymond az óvodásoknak szóló Zöld Őr képző munkafüzetet, ami a zöld jeles napokat öleli fel, és ezeket úgy dolgozzuk fel, hogy közben minden feladat iskola előkészítő jellegű. Ez azt jelenti, hogy azokat a képességeket, kompetenciákat helyezzük előtérbe, amelyek segítik a gyerekeket az iskola érettséghez. Amikor az óvodás munkafüzetet elkészítettük, akkor Papi Oljelt Gyöngyi igazgatónőm segítségével és Pribelszki Péterné óvodavezető segítségével felkerestük Varga Tamás alpolgármester urat, és ott sikerült azt a támogatást elérnünk, hogy az első évben Békés Csaba zöld óvodáinak az önkormányzat térítésmentesen biztosította a munkafizetet. A márciusi szakmai nap után, ahová elhívtuk a fenntartóinkat is, ott már olyan pozitív volt a visszajelzés, hogy most a következő nevelési évben az önkormányzat minden önkormányzati fenntartású óvodai intézményének térítésmentesen biztosította a munkafizetet, tehát most szeptembertől 300 nagy csoportos jut hozzá ingyen a Zöld Őr képző óvodásoknak munkafizethez. Az első osztályos munkafizetnél pedig szintén nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a tankerület részéről is nagy a támogatottságunk, így itt Békés Csabán a Petőfi utcai általános iskolában a bevezetést a Békés Csabai tankerület, Bánki András tankerületi igazgató támogatásával ingyenesen kapják majd meg az első osztályosok.
0: Én belelapoztam egyszer ebbe a munkafüzetbe, és láttam például, volt olyan feladat, hogy egy tanrendet kellett elkészíteni. Tényleg játékosan próbálja az óvodásoknak bevezetni ugye az iskolai feladatokat, vagy kötelezettségeket. Milyen volt a két másik kollégával az együttműködés?
1: Ez egy nagyon pozitív tapasztalat volt. Nagyon sokat tanultam a kolléganőimtől. Örültem, hogy beleláthattam az óvodásoknak, az óvodapedagógusoknak a mindennapjaiba, a szakmai munkájába, és azt kell mondanom, hogy néha azt gondoltam, hogy hú, bárcsak én is még óvonén is lehetnék, és akkor talán többet tudhatnék a témáról. Hihetetlen felkészültek a kolléganők, és azt gondolom, hogy ezért van az, hogy az óvodából olyan gyermekek érkeznek hozzánk az általános iskolába, akiknek tényleg a környezeti nevelés, úgymond a kisujjukban van, nagyon sok információt kapnak, és azért is tartottam fontosnak azt, hogy ez a tudás ne veszten el az óvodásoknál, és majd csak harmadik osztályban térhetnek vissza a környezetismeret óra diákon ezeknek a gyakorlati tapasztalatához, hiszen hiába próbáljuk, és nyilván minden pedagógus kolléganőm és kollégám próbálja beépíteni a környezetismeretet a mindennapi magyar órába vagy technikaórába, ez egy nagyon nehéz feladat. És én remélem azt, hogy a zöldőrképző első osztályosoknak munkafüzet segítségére lesz mindenkinek ebben, aki használni fogja, és egy picit megkönnyítjük a saját dolgunkat is, de mindenek előtt egy hasznos tudást tudunk átadni a gyermekeknek.
0: A munkafüzet elkészítése egyébként mennyi időt vett igénybe?
1: Az óvodásoknak készülő munkafüzetet igazából a gondolattól a megvalósításig, úgyhogy már a nyomdából megérkeztek az első példányok, az egy szűk évet vett igénybe. Az első osztályost már egy picit rutinosabban készítettem, azt már egyedül, az pedig egy 3 hónap alatt készült el.
0: Ha már ennyit beszéltünk a munkafüzetről, egy nagyon picit említetted, de akkor most menjünk bele abba, hogy milyen jellegű feladatok találhatóak benne. Mi volt fontos, amikor az óvodásoknak készítettétek el ezeket a szemléletformáló kis feladatokat?
1: Az elsődleges cél az volt, hogy azok a zöld jeles napok jelenjenek meg, amit nem csak a zöld óvodákban, hanem minden óvoda alapprogramjában megtalálhatóak, így bármelyik óvoda tudja használni a nevelési éve során. Például ugye az autómentes nap, a takarítás világnapja, az őszi erdővédelme, téli madárvédelem, de szó esik a globális felmelegedésről, a vízvilágnapjáról, méhek napjáról, madarak és fák földnapjáról, tehát egészen sok minden 10 témakört érintünk. Egy-egy témakörön belül átlagban 8 feladat található, és ezek nem csak a gyerekek számára tevékenykedtető feladatok, hanem igyekeztünk egy picit a szülőket is bevonni, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek által a szülők szemléletét is formáljuk, ezért vannak benne olyan jellegű feladatok, amit otthon anyával, apával együtt kell elkészíteni, akár egy madáretetőt, vagy egy madárkalács készítést is, de vannak olyan jellegű feladatok is, amikor az interneten kell közösen a szülőkkel böngészni.
0: És a munkafüzetnek van egy főszereplője, Zénó a méhecske, ő hogyan született meg?
1: Én azt gondolom, hogy nem csak nekem, hanem a két szerzőtársamnak is egy nagyon fontosak a méhek az életünkben, hiszen tudjuk azt, hogy nélkülük megszűnne az élet, ha nem lennének, és hiába van az, hogy nagyon sok kisgyerek, akár féltől le felnőttek is, mert ugye az jut eszünkbe először, hogy jaj, megcsíp, de egy nagyon kis kedves figuraként, ugye ezt a sztereotípiát is le tudják győzni a gyerekek, és azt gondolom, hogy maguknak a méheknek a védelme is egy nagyon fontos üzenet a gyerekek számára, úgyhogy így talán ez a legegyszerűbb módja, hogy elmeséljem, hogy hogyan született meg Zénó, és nyilván a neve volt az, amin picit többet gondolkoztunk, az, hogy mi legyen, az szinte egyértelműen jött mind a hármunknak, és hát Zénó alakja az egészen közel áll már a gyerekekhez, a visszajelzések alapján, és ahogy az óvónénik is elmesélték, volt olyan kisgyerek, aki félelmét legyőzve már bátran köszöntötte a méhecskét, aki mondjuk berepült az ablakon az óvodába.
0: Jó ötlet, hogy van egy kis karakter, aki az óvodásokat úgymond kézenfogva vezeti végig ezeken a szemléletformáló feladatokon. Az illusztrációkat a munkafüzetben, ha jól tudom, te készítetted el. Ez hogy jött egyébként?
1: A rajzolás az gyerekkorom óta nagyon közel áll hozzám. Ahogy a szüleim elmesélték, az első alkotásaimat a bútorokra sikerült megalkotnom. Ezen már túlléptem, de annyira kedves számomra a grafikák készítése, hogy én egy rajztanári diplomát is szereztem a tanítóim mellé, úgyhogy igazából nem volt kérdés, hogy ezt én fogom elkészíteni, és már csak azért sem, mert szerettem volna, hogy egységes legyen, ez ténylegesen az én munkám legyen, és a rajzoláson kívül magát a munkafizetnek a szerkesztését is én készítettem.
0: Mennyiben volt más az iskolásoknak kidolgozni a környezetvédelmi programot, és milyen jövőbeli terveket szeretne Anita megvalósítani? Egy rövid szünet után mindezekre választ kapunk. Tartsanak velünk!
2: Reggeli Start! Music Latte!
3: Start Rádió!

0: 2022-es, 2023-as tanévben már be is vezettétek ezt a programot, és ebben az egy évben nagyon nagy hangsúlyt fektetetek a gyakorlati szemléletformálásra is. A különböző napokhoz voltak különböző programok szervezve. Milyen programokat készítettetek?
1: Általában az óvodák nagyon színes programokkal készülnek a gyerekeknek. Mi a Petőfi utcai általános iskolában, ugye erősítve az óvodaiskola átmenetet, három programra vártuk a zöldöl programban résztvevő kis óvodásokat. Az első rögtön szeptember végén egy autómentes nap volt, ahol különböző ügyességi feladatokon keresztül próbáltuk azt mélyíteni a gyerekekben, hogy mik azok a környezetbarát közlekedési eszközök, amiket jók, ha ők is használnak a mindennapokban. Ősszel egy rajzpályázatot hirdettünk meg, itt szerencsére részt tudtak venni azok az óvodák is, akik nem Békés Csabán helyezkednek el, hanem ugye a Vármegye más településein, mert szerencsére többen csatlakoztak a Vármegye más részéről is, illetve májusban a Madarak és Fák napja alkalmából pedig egy interaktív kiállításra vártuk az óvodásokat, ahol különféle érdekes dolgokat nézhettek meg, nagyítóval a levelek belsejét vizsgáltuk, madártollakat, madárhangokat figyelhettek meg, és különböző preparátumokkal ismerkedhettek, nagyon-nagyon élvezték, talán így a tapasztalatok alapján, mivel már ők is ugye sokat fejlődtek az óvodai év alatt, ez volt számukra a legérdekesebb.
0: A zöldre nevelés mellett az is fontos, hogy milyen visszajelzéseket kaptok gyerekektől, szülőktől, esetleg más kollégáktól, milyen visszajelzéseket kaptatok, vagy kaptál-e?
1: Szerencsére eddig nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Egyformán fontos számomra az, hogy egy gyermeknek milyen a visszajelzése, egy szülőnek, vagy egy kollégának. Bízom benne, hogy jó úton haladunk, és nekem nagyon fontos az, hogy folyamatos visszacsatolást kapjak a kollégáimtól, óvodapedagógusoktól, tanítóktól, de a gyerekektől is, hiszen így lehet fejleszteni a programot, így lehet akár módosítani a munkafizetet is, hogy minél széles körülben megfeleljen ez.
0: Volt esetleg valami olyan építő jellegű kritika, amin elgondolkodtál, vagy mondjuk a kisiskolásoknak szóló munkafizet megalkotásánál mondjuk így észben tartottál?
1: Igen, ugye március végén egy szakmai napot tartottam az óvónőknek, akik részt vettek a programban, és itt kimondottan a munkafizet használhatóságáról volt szó. Ezen belül a grafikai megjelenésről, a feladattípusokról, arról, hogy a feladatok nehézségi fokai hogyan követik egymást, és itt kaptam azt a jó tanácsot az óvónőktől, hogy főleg a munkafizet elején, a nevelési év elején legyenek nagyobbak például a grafikák, mert még nem olyan ügyes természetesen a piciknek a keze. Úgyhogy ez volt az, amire figyeltem az elsős munkafizet elkészítése során is, hogy egy picit nagyobb grafikákat használjak, de egyébként azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja a magának kedves dolgot ebben a munkafizetben, ugye a gyerekek is, a pedagógusok is, és nyilván rendelkezünk annyi pedagógiai szabadsággal, hogy egy-egy feladatot mindenki a saját csoportjára, gyermekére formál át.
0: Nyilván az is fontos, hogy ne csak belepakolj különböző feladatokat, hanem az is, hogy mind megvalósítható legyen, vagy mindet meg tudják a gyerekek csinálni. És nemrég volt egy tájékoztató ezzel az első évvel kapcsolatban a Körösök Völgye Naturparkban, és ott úgy hangzott el, hogy szoros közöttetek az együttműködés. Erről egy picit tudnál mesélni.
1: A program elindításában nagyon nagy segítséget és támogatást kaptunk Békés Csaba megyei jogúvárostól, és Varga Tamás alpolgármester úrtól is. Általa valósult meg az együttműködés az ő tanácsára, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lépés volt. Nyilván keresem a kapcsolatot más civil szervezetekkel is, akik szemléletükben tudnak kapcsolódni a mi programunkhoz, illetve fordítva, vagy pedig a zöldőr az övékéhez, és azt hiszem, hogy a Körösök Völgye Naturpark az egyik legjobb választás etéren, és ezen belül még a Tudásfa animátor csapat az, ami a segítségünkre lehet. Úgyhogy én bízom benne, még most nagyon nem akarok sok mindent elárulni, de remélem, hogy a következő tanévben az elsős munkafizetbe vezetésével több olyan programot tudunk együtt megvalósítani, ami majd az óvodásoknak és az iskolásoknak is nagyon hasznos lesz.
0: Na, hogyha már így megemlítetted az iskolai programot, akkor térjünk erre rá. Mennyiben volt más az őket érintő program kidolgozása?
1: A vonal az hasonló, tehát nyilván a környezeti nevelés. Itt viszont a munkafizet megalkotásakor már arra törekedtem, hogy a hiányzó környezetismeret tantárgy témaköreit pótoljuk. Nagyon-nagyon sok minden az, amit a gyerekek megtanultak első-második osztályban körülöttünk lévő környezetünkről, akár élő vagy élettelen legyen ez a környezet, amit most ugye magyar órákban munkába kellene beépíteni. Az elsősökkel nyilván a legfontosabb feladatunk az, hogy írni, olvasni megtanuljunk, és emellé kell még becsempészni a környezetismeretet. Ugye ez azért is nagyon fontos, mert ez az elsődleges ismeretforrása a gyerekeknek, tehát az, hogy vizsgálódnak, kutakodnak, ez egy elengedhetetlen része az életüknek, ez az életszakaszban ez teljesen normális és nem kihagyható. Ezért próbáltam úgy megalkotni a munkafizetet, hogy minden olyan témakört érintsünk, ami nagyon fontos az elmaradt tantárgy szempontjából, viszont úgy lerövidíteni, hogy azt akár egy magyar, egy technika, egy etika vagy egy rajzórán elő lehessen venni, néhány percben beszélni róla, ott a gyerekek már visszacsatolást is tudnak adni a megszerzett tudásról a feladatok elvégzése során, és a pedagógus is nyomon tudja követni az ő fejlődésüket.
0: És ez a program, az iskolás program, ez pontosan melyik intézményekbe fog most bevezetésre kerülni?
1: Itt Békés Csabán nálunk a Petőfi utcai általános iskolában az első évfolyamon 3 osztályban, úgyhogy kiváló kolléganőimmel fogjuk kipróbálni a munkafizetet. Nagyon számítok majd az ő véleményükre és az ő tapasztalatukra is, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a gyakorlatban, és itt Békésvár megyében pedig a geszti iskolások.
0: Nem tudom, hogy ezt így elárulhatod-e nekünk, de vannak olyan jövőbeli terveid, hogy mondjuk esetleg vármegyén kívüli intézményekbe is eljutatod a programot, vagy esetleg egy nagyobb korosztályt is bevonj ebbe a szemléletformáló programba?
1: Hát ami a vármegyén kívüli kitekintést illeti, azt már egy picit el is kezdtem. Ugye a Zöldör program megtalálható a közösségi médiában is, és aki ezt megtalálja, úgymond a Facebookon vagy az Instagramon, és érdeklődik iránta, akkor természetesen lehetősége van csatlakozni. Így csatlakoztak például a Mincentiek, de óvodások azok vannak Zsadányból is, Győrből is, különböző más településekről, tehát azért már szép lassan az ország egész területén néhány óvoda és iskola megismerheti majd a munkafizetet, és remélem, hogy szép lassan egyre többen tudják majd használni is. A nagyobb korosztályon még kevesebbet gondolkoztam. Az elsődleges szempont az, hogy ezen a 3 évfolyamon, tehát nagy csoport első és második osztály teljesedjen ki a program és a munkafizet. Aztán látjuk, hogy esetleg harmadik, negyedik évfolyamon mondjuk egy szakkori formában folytatódhat-e. A felsősöknek szerencsére nagyon jó projektnapokat, témaheteket tudunk tartani, amin nagyon szeretnek is részt venni, és nagyon aktívak, tevékenyek. Az egy hosszú távú cél lehet. Nyilván mindig ott van az ember fejében az újítás, a jobbítani akarás, úgyhogy akár még ez is lehet benne.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál ide a stúdióba, és minden jót kívánok neked így a jövőben is.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Sok a szere! Stort!

0: Magazin műsorunk első felében Szarka Anita, Békés Csabai pedagógus mesélt a Zöldör környezetvédelmi programról, majd Borszéki Viktória avatott be minket a méhészet és a mézek világába, illetve abba, hogyan vált belőle mézkirálynő. Mindkét beszélgetés elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgathatóak. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló család.

0: kezelésére, valamint a folyamatos ellátás biztosítására kérte őket. Benyújtotta a vénköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek a kormány. A javaslat értelmében szeptember 1-től a vénköteles készítmények, az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén áfakulcsa a korábbi 5%-ról 0-ra csökken. A döntés célja a lakosság és az egészségügyi ellátórendszer anyagi terheinek mérséklése. Legkésőbb augusztus 7-én évfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A pótfelvételi eljárásban több mint 40 egyetem és főiskola hirdet állami ösztöndíjas és önköltséges helyeket. A jelentkezésre a felvi.hu e-felvételi rendszerében van lehetőség egyetlen kiválasztott képzés megjelölésével. A ponthatárokat augusztus végén hozza nyilvánosságra az oktatási hivatal. Egyelőre még nem lehet bevetni a krokodilokat börtönőrként Izraelben. A Jeruzsálemi Kerületi Bíróság ideiglenes végzése felfüggesztette a nemzetbiztonsági miniszter tervét, amellyel krokodilokkal teli vizes árkot alakítottak volna ki a Keciot börtön körül. A döntést egy állatvédő szervezet keresete nyomán hozták meg, rámutatva az állatokat érő várható káros hatásokra. A miniszter korábban a nílusi krokodilok jogi átminősítésével tette volna lehetővé azok börtönőrzési célú alkalmazását. A bírósági határozat miatt azonban egyelőre leálltak a folyamatban lévő előkészületek. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: reggelt kívánok, ez bizony itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Á, csütörtökbe vágunk bele. Ébredjünk együtt, én hozom a hasznos infókat, a jó zenéket. Érdemes velünk rádiózni.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió, már augusztus 6-a van. Köszöntjük a Bertákat és a Bettinákat, hiszen a mai nap folyamán bizony ők a névnaposok. Rajtuk kívül még bizonyos esetben a Gézák és a Csobánok is ünnepelhetnek.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte.

Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Nézzük a mai nap születésnaposait augusztus 6-án. Sir Alexander Fleming, Nobel-díjas angol orvos, a penicillin felfedezője. Ezen a napon született Marsalkó János szobrász, aki a Lánchíd kőoroszlányait készítette, de ezen a napon látta meg még a világot Heller László Kossuth-díjas gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, pillanatok kérdése, és 7 óra lesz. Érdemes figyelni a következő órában is, ugyanis hozom majd a nap érdekes történelmi évfordulói, de aktualitásokat is, és persze jó zenéket.
1: Sokat nem, sokat
2: nem.
1: Még több.
2: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, ahol a hőmérsékleti csúcsértékek nagyrészt 36 és 40 fok között alakultak. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a kontinens nagy részén 30 fok feletti maximumokat mértek, miközben Dél-Európában erdőtüzekkel küzdenek. Az Egyesült Királyságban is rekordot döntött a kánikula, idén már 20 olyan napot regisztráltak, amikor a hőmérséklet meghaladta a 32 fokot. A rendkívüli kánikula miatt a kormány péntekig meghosszabbította az otthoni munkavégzést.

alakú emelkedést mutat, a leállított turbinák újraindítására csak a vízszint tartós rendeződése esetén kerülhet sor. Életveszélyes fenyegetés miatt lemondta szerda esti Sepsi-Szentgyörgyi fellépését Majka, az előadó a közös

0: 22 órás koncertet pedig a biztonsági kockázatok tisztázásáig elhalasztották. Horvátországra is a legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adták ki a tartós szárazság és a 40 fok körüli hőség miatt. A rendkívüli kánikula következtében több folyóvízállás a rekord mélypontra süllyedt, kisebb vízfolyások a kiszáradás szélére kerültek, Eszék térségében pedig ellehetetlenült a kereskedelmi hajózás. A megnövekedett vízfogyasztás miatt Dalmáciában és az isztriai régióban víztakarékossági intézkedések léptek életbe, emellett a hőség a körcskói atomerőmű termelését is korlátozza.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Elmúlt 7 óra, köszönöm, hogy együtt rádiózunk. A Start Rádióval indul igazán jól a kispénteki munkaidő. Tartson velem a következő 2 óra hosszában még, hiszen rengeteg hasznos információt hozok majd. Például hamarosan nézzük a mai nap érdekes történelmi évfordulóit.
1: Sokat nevet, sokat nevet.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Miért szeretem a Csabai Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
3: Reklámot hallott.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Zandvoort rendezi augusztus 21-e és 23-a között a 2026-os versenynaptár következő Formula 1-es nagydíját. Informál a formula.hu. A további futamoknak Monza, Madrid, Baku, Szingapur, Austin, Mexikóváros, Interlagos, Las Vegas és Lusail ad otthont. A versenynaptár december 4-e és 6-a között az Abu Zabi nagydíjjal zárul a Yas Marina versenypályán.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébresz.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, augusztus 6-a van. 1945-ben ezen a napon dobták le az első atombombát Hiroshimára. Ezen a napon van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. Ezen a napon vált elérhetővé az első World Wide Web oldal. És ezen a napon volt a Száva-Szentdemeteri nagy olaszi győzelem, ahol a magyarok utoljára győzték le a törököket Mohács előtt.
1: Reggel is Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: másik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
3: Körös hírcentrum.
1: Programajánló.
4: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Jó reggelt kívánok, itt a Startrádió. Hamarosan 8 óra lesz. A következő órában is érdekes, fontos információkkal várom, de mindezek előtt hozom azokat a zenéket, amik már a munkára hangolnak így 8 előtt. Csak Csabán a Starton.

senkivel. Én úrba zúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát.

0: Elmúlt 8 óra, jó reggelt, itt a Start Rádió, mi sok zenét és most még többet játszunk. Ebben az órában is azokat az információkat és érdekességeket, amik akár a munkahelyen is jól eshetnek, mindezek mellett pedig azokat a zenéket, amik tudja, hogy jól esnek a munkahelyen.
1: Sok

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.
6: Sok a szeret.

0: itt a Start Rádió, jó reggelt kívánok! Itt vannak a nyári hónapok. Ha szeretnénk hűvösen tartani a lakásunkat, az első és legfontosabb, hogy ne engedjük be a meleget. A kánikulai hőhullámok idején a legnagyobb hőforrás a napsütésen keresztül érkezik, főként a keleti és déli tájolású ablakokon. Használjunk redőnyt vagy hővisszaverő fóliát, és tartsuk zárva az ablakokat napközben. A világos színű kültéri árnyékolás különösen hatékony, mert visszaveri a napfényt, míg a belső sötét színek ugye csapdába ejtik, ez meg akár 4-6 fokkal is melegítheti a lakásunkat.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
1: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggel is start. Music latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió sokszínűvel is most még többel. Most pedig ugye arról beszélgetünk, hogyan tudjuk a leghűvösebben tartani a lakásunkat kánikulában. Ilyenkor sokan automatikusan nyitják ki fel az ablakot, pedig ez napközben inkább árt, mint használ. A legjobb, ha kora reggel is késő este nyitjuk ki az ablakot, amikor ugye a külső hőmérséklet csökken. A legjobb ugye, ha kereszthúzatot tudunk létrehozni, kinyitjuk az egymással szemben lévő ablakokat, ajtókat, így gyorsan átszellőzik a lakás, a külső hűvösebb levegő kihúzza a belső meleget. Napközben viszont nagyon fontos, zárjuk be az ablakokat, ne engedjük be a forró levegőt.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, pár perc és 9 óra lesz, én pedig ezzel mára köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is jövök, reggel 6 órától tölthetjük együtt a napot. Sokat.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve békés Csaba szívében.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot

0: sok zene és még több a Start Rádión a napirajza szól. Üdv a fedélzeten, hozom ma is a jó zenéket a délelőtt utolsó 260 percét feltöltjük energiával, és sok érdekességgel rádiózzunk együtt.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szeretőt.

0: days are over.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Jó reklám.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a zene.
8: Start Rádió.
7: És még több.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a napigaza, és itt van néhány érdekesség a mai naphoz köthető események. 1991 eme napján vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal, illetve 1978-ban a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapját is elkezdték ünnepelni, immár lassan 50 éve. Ezek voltak a mai nap érdekesek feljegyzései.
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszul. A mai napja a Bertáknak és a Bettináknak lehet szebb. Persze, hogyha gondolunk rájuk, ők a névnaposok ma. Őket Isten éltesse. Én pedig a következő órában is itt vagyok önnel, meg annyi jó zene velünk még egészen délig. Hozom a lendületet és az érdekességeket.
1: Sok a zene.
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi lazza szól, folytatódik a műsor, meg annyi jó zene velünk van ebben a 60 percben is. Nem sokára az óránk fő témája az egészségünk lesz, majd a bőrgomba kezelésére fókuszálunk, én pedig hozom addig is a jó zenéket, hogy vidáman teljen a délelőtt utolsó órája.
1: Napi lazza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió.
1: Hú, de lazza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. Néhány gondolat az egészségünk jegyében ismételten, ahogy azt szoktuk is. Ha nem szeretnénk bőrgombával küzdeni, fordítsunk figyelmet a megelőzésre a mindennapok során a szakemberek szerint. Viseljünk lehetőleg kényelmes pamut ruházatot, amely biztosítja a megfelelő szellőzést. Úszodában, strandon saját törölközőnket, papucsunkat használjuk. Praktikus, ha van a táskánkban egy kis flakon fertőtlenítő spray, amivel például a kilincseket le tudjuk fújni, mielőtt hozzányúlunk. Apróságnak tűnhet, de ez a pár másodperces plusz időráfordítás megéri az egészségünk érdekében. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. Ennek értünk most a végéhez. Köszönöm az elmúlt két órát, hogy együtt tölthettük. Holnap is jövök 10-től. További szép napot, minden jót!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. augusztus 6-a csütörtök déli 12 óra van. Mandala színező délután volt a megyei könyvtárban, nemzetközi színházi fesztivállal indul az új évad Békés Csabán. Romhányi Józsefre emlékeztek a Csabai piacon, Díny és Józsefre emlékeztek a Felső Körösön. Már is mondom a részleteket. Családi mandala színező foglalkozást tartottak kedden a Békés megyei könyvtárban, ahol egy több generációs csoport merült el a színek és minták világában. A programot Kácsordi Győri Éva, a könyvtár munkatársa vezette. A résztvevők csendben dolgoztak az asztaloknál, a mandalák pedig lassan megteltek színekkel. A gyerekek bátran kísérleteztek, a nagyobbak pedig egy kis időre kiszakadhattak a nyári kötelezettségek közül. Kácsordi Győri Éva elmondta, hogy a mandalák színezése nem csupán kreatív elfoglaltság, hanem valódi feltöltődés is. Úgy fogalmazott, hogy a tevékenység segít lecsendesíteni az elmét, oldja a feszültséget és hozzájárul a belső harmónia megteremtéséhez. A résztvevők minden szükséges eszközt és útmutatást megkaptak a színek kiválasztásához. A foglalkozás vezetője szerint minél kevesebb színt használ valaki, annál finomabb és harmonikusabb lesz a mandala. A színválasztás gyakran a hangulattól függ. Van, aki a lágy rózsaszínekhez nyúl, másokat a nyári kék árnyalatok vonzanak. Ő abban segít, hogy ezek a színek szépen összehangolódjanak. A délután végére elkészültek a színes alkotások, a résztvevők pedig közös élményekkel és kellemes oldott hangulatban zárták a programot. A Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivállal nyitja meg első, már az új vezetés által tervezett évadát a Békés Csabai Jókai Színház. A szeptember 10-12 között zajló háromnapos találkozón magyarországi, romániai, ukrajnai és szerbiai társulatok 6 verseny előadással mutatkoznak be, köztük egy határokon átívelő kóprodukcióban készülő ősbemutatóval. A fesztivál a színház új évadának nyitó eseménye, egyben a teátrum nemzetközi kapcsolat építésének következő lépése. A rendezvény gondolata már Herceg T. Tamás igazgatói pályázatában megjelent. A Tagi Antal főrendezővel közösen kialakított koncepció a hazai és határon túli színházakkal létrejövő kóprodukciókra, vendégjátékokra, fesztiválokra, szakmai fórumokra és nemzetközi pályázati együttműködésekre épül. A Nexus ennek az elképzelésnek az első nagyszabású megvalósulása. Herceg T. Tamás hangsúlyozta, hogy Békés Csaba határmenti helyzete nem perifériát, hanem kapcsolódási lehetőséget jelent. Úgy fogalmazott, hogy a földrajz közelségre, a meglévő szakmai kapcsolatokra építve rendszeres találkozási pontot kívánnak teremteni a magyarországi és határon túli színházi műhelyek számára. A Nexus Fesztivál ennek a hosszú távú építkezésnek az első jelentős állomása. A versenyprogramban a Vajdasági Novem Színházi Szervezet, az Entai Magyar Kamara Színház és a Regionális Kreatív Műhely közös előadása, az Élőhomok, a Nagyváradi Szigligeti Színház, a Revizor című produkciója, a temesvári Csikige Állami Magyar Színház Szakadás című előadása, valamint a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház az Öngyilkos című darabja szerepel. A találkozó egyik formabontó produkciója pedig az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Jókai Színház kóprodukciójában készül, a Néma Lakodalom ősbemutatója, amely a Harsányi Attila Tapasztó Ernő alkotópároshoz kötődik. A versenyprogramot az Aradi Kamara Színház többszörös fesztiválgyőztes előadása, a Kína színész zárja. A háromnapos fesztivál a verseny előadások mellett szakmai beszélgetéseket, workshopokat, valamint irodalmi és képzőművészeti programokat is kínál. A rendezvény szeptember 10-én a Szabadtéri Színházi Koncerttel indul a Jókai Színház előtti téren, és szeptember 12-én ünnepélyes díjkiosztóval ér véget. A Nexus Fesztivált megelőzően a Jókai Színház már egy nagyszabású nemzetközi szakmai programnak is otthont adott. A 4 ország 5 felsőoktatási intézményének részvételével szervezett alkotótábor közel 100 ázsiai és európai hallgatót, oktatót és színházi szakembert hozott Békés Csabára. Tegi Antal kiemelte, hogy a nyári alkotótábor és az őszi fesztivál ugyanannak a szakmai gondolkodásnak a része. Úgy fogalmazott, hogy nem egy egyszeri nemzetközi eseményeket szeretnének létrehozni, hanem olyan kapcsolatokat építenek, amelyek később közös előadások, további szakmai együttműködések születhetnek. Ezek a találkozások hosszú távon a társulat és a békéscsabai közönség számára is értéket teremtenek.

0: Ismét a Csabai Piac adott otthont a Békés Csabai Irodalmi Estek keddi programjának. A Frankó Produkciós Iroda és a Szeretlek Békés Csaba Egyesület közös, immár 229. rendezvényét ezúttal Romhányi a Rimhányó József emlékének szentelték. A nagy nyári hőség miatt az esemény a piac új csarnokába költözött, ahol a közönséget jóval kellemesebb körülmények fogadták. A hűvösebb, barátságos térben így zavartalanul élvezhették a humorral, ritmussal és játékos nyelvi fordulatokkal átszőtt előadásokat. A műsorvezető Horváth Szabolcs személyes hangon is kapcsolódott az esthez. Elmondta, hogy számára a Frédi és Béni különösen kedves emlék, és ma is élmény hallani, ahogyan Romhányi bravúrosan bánik a szavakkal és a ritmussal. Hozzátette, hogy ezek a szövegek az előadók számára is komoly kihívást jelentenek, mert lendületes és pontos megszólaltatást igényelnek. A szervezők egy meglepetéssel is készültek, tortával köszöntötték a műsorvezetőt, aki nemrég ünnepelte 42. születésnapját. A programban közreműködött Kisréger Vanda színművész és Kabai Gábor gitárművész is, akik tovább gazdagították az est hangulatát. A rendezőasszisztens Pociha Gergő volt, a műsort Frankó Attila rendezte és szerkesztette. A Békés Csabai Irodalmi Estek célja továbbra is az élő magyar nyelv közelebb hozása a közönséghez, klasszikus és kortárs szerzők bemutatásával, valamint a tehetségek számára biztosított fellépési lehetőségekkel. A sorozat a jövőben is folytatódik, újabb tematikus estekkel várva az érdeklődőket. Meghitt hangulatú megemlékezést tartottak kedden Békés Csabán, ahol barátok, zenésztársak és tisztelők idézték fel a 78 éve született Dinnyes József a dal tulajdonos emlékét. A helyszínnek különös jelentősége volt, a felső körös sor 61 számú ház mellett áll az a diófa, amelyet Dinnyes József 15 évvel ezelőtt ültetett. A fa azóta emlékhelyé vált, csendes, mégis beszédes jelképe egy életnek, amely dalokban, történetekben és barátságukban él tovább. A megemlékezésen Mácsai Sándor idézte fel a több mint fél évszázados barátságukat. Elmondta, hogy Dinnyes az elmúlt két évtizedben szinte hazajárt Békés Csabára, és fellépései után gyakran vendégeskedett náluk. A diófa ültetése ennek a kapcsolatnak lett a szimbolikus pecsétje. A program egy különlegesen megható gesztussal zárult. A diófáról két szem diót szedtek le, amelyek közül az egyiket Hell István költőhöz juttatják el, ahhoz a művészhez, aki szoros barátságot ápolt Dinnyes Józseffel. A kérést Hell István felesége Modarász Edit fogalmazta meg, így kapcsolódva az emlékezéshez. Az ilyen alkalmak csendesen bizonyítják, hogy egy ember addig él igazán, amíg emlékeznek rá. Dinnyes József pedig nem csak dalaiban, hanem a diófa árnyékában, a közösen elénekelt sorokban és a baráti történetekben is velünk marad. Bár az energiatakarékossági intézkedések miatt átmenetileg nem működik a csúszda és több élményelem a Békés Csabai Árpád gyógy és strandfürdőben, a vendégek továbbra is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A fürdő új ingyenes délutáni program sorozattal és nyerményjátékokkal teszi emlékezetesre a strandolást. A Békés Csabai vagyonkezelő ZRT közelmúltbeli döntése alapján a fürdő az energiatakarékosság jegyében kénytelen volt több népszerű élményelemét lekapcsolni. A vezetőség azonban gondoskodott arról, hogy a jókedv ne maradjon. Új akciót hirdettek, amely a csúszda átmeneti kiesését hivatott pótolni. A program részeként minden nap 17 órától animációs és sportos foglalkozásokat tartanak, amelyekhez a strandolók teljesen ingyen csatlakozhatnak. A délutáni programok menetrendjét a fürdő folyamatosan frissíti, a vendégek pedig változatos, mozgásos és közösségi élményekre számíthatnak. A részszervezők a részvételt értékes nyereményekkel is ösztönzik, a játékos vetélkedők legaktívabb és legügyesebb résztvevői ajándékokkal gazdagodnak. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd, te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom.
4: Jé,
5: de
4: jó zenék
5: vannak.
4: Ez nem csak egy
6: szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor. Start Rádió sok zene is, még több, benne pedig indul kívánságműsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Én Gíci Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Itt a legelső kérésünk. Sziasztok! Szeretnék küldeni egy dalt mindenkinek, aki a hőség ellenére sem pihen. Vigyázzanak magukra, és igyanak sok vizet. Üdvözlettel, János.

0: Tart Rádió,
1: Sokszor nem is benne, pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni Tart Kenny a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok! Egy dallal szeretném felköszönteni Évát a születésnapja alkalmából. Legyen szép napod, sok örömmel, nevetéssel és jókedvel. A családod szeretettel gondol rád.

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
1: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

Stolt Rádió sok zenei a pedig kívánság műsorokat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok, egy dalt szeretnék küldeni mindenkinek, aki most ebédet főz, dolgozik, vagy éppen pihen egy kicsit. Kívánok kellemes csütörtököt és sok vidám pillanatot. Üdvözlettel, Kati!

0: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 6-a, csütörtök van. Ne felejtsék el felköszönteni Berta és Bettina nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk, puszi nekik. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Pap Lívia, magyar színésznő, de ma ünnepel Jerry Halliwell, angol énekesnő, és szintén ma ünnepel Balázs Klári, magyar énekesnő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak. Sok az,

Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos ne számítsunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 6-a csütörtök van. Ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. Ezt 48 éve tartjuk ezen a napon. És akkor nézzünk még érdekességeket. Például 45 évvel ezelőtt ezen a napon mutatták be a Sztárcsinálók című magyar rockoperát. 100 év ezen a napon New Yorkban a Warner Brothers bemutatta a hanglemezes vetítőrendszert. 100 éve ezen a napon először úszta át nő az angol csatornát. Az amerikai 19 éves Gertrude Edel gyorsabb volt, mint az előző férfi rekordár. 136 éve ezen a napon először használtak villamosszéket Amerikában, és 20 évvel ezelőtt ezen a napon Jason Button világbajnok angol autóversenyző a Hungaroringen megszerezte élet első futamgyőzelmét. Ennyit az érdekességekről, zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: Mektó Burger és Pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
2: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
3: Reklámot hallottak.
4: Sok a szere.
5: Start Rádió.
3: És még több.

változó Stolt Rádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A jó élet nem a tökéletességről szól. A jó életben van csend, de van nevetés is. A jó élet az, amikor önmagad lehetsz, és így is szeretnek. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Barecki Zoltán vagyok. Örülök, hogy itt vagy. A következő 1 órában ismét változatos dalok jönnek. Hallhatod Rihanna és Milky Echo közös dalát, a State. Felcsendül Jimmy Cliff örök optimista sláger, az I Can See Clearly Now. És a Pet Shop Boys is érkezik a Domino Dancing-gel, aminek különlegessége, hogy a Pet Shop Boys latin zenei hatásokat is beépített a dalba. Ez akkoriban szokatlannak számított tőlük, mégis remekül működött, és ez a szám az egyik legismertebb kislemezük lett a 80-as évek végén. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, akkor küld most az üzenetet a startradio.hu-n, vagy jöhet az SMS a 0-22-21-21-20-as számra. Most pedig induljon az új óra, elsőként a Pet Shop Boys és a Domino Dancing.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

tart a 984-en. Augusztus 6-a van, a mai napon a Berták és a Bettinák ünneplik névnapjukat. A Berta női név, ez női név? Azt hiszem, hogy férfi név. Berta bácsi. Igen, igaz, még tényleg női név. Szóval a Berta női név, germán eredetű jelentés, a fényes, tündöklő, híres. A német Bert elemet tartalmazó női nevek Bece neve is lehet. Más értelmezés szerint Berta istennő nevéből származik, vagy az ófel német nyelvű Bert szóból származó Berta név átvétele. A Bettina olasz eredetű, az olasz Betta név továbbfejlesztésében származik, a Betta pedig a latin Bettinus névre vezethető vissza. Kedves Berták és kedves Bettinák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Meghaladta az 1500-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban pusztító ebola járvány halálos áldozatainak száma. Rusvai Miklós virológus elmondta, hogy a bundibogyótörzs okozta fertőzés ellen jelenleg nincs vakcina vagy gyógyszer, így a járvány megfékezése ebben az évben nem valószínű. A szakember kiemelte, hogy a harcok és az éhénység miatt gyorsan terjedő vírus globális kockázata továbbra is alacsony, Európában egyelőre csak a Közép-Afrikából hazaszállított betegek ellátása történik. Legkésőbb augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A pótfelvételi eljárásban több mint 40 egyetem és főiskola hirdet állami ösztöndíjas és önköltséges helyeket. A jelentkezésre a felvi.hu e-felvételi rendszerében van lehetőség egyetlen kiválasztott képzés megjelölésével. A ponthatárokat augusztus végén hozza nyilvánosságra az oktatási hivatal. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, ahol a hőmérsékleti csúcsértékek nagyrészt 36 és 40 fok között alakultak. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a kontinens nagy részén 30 fok feletti maximumokat mértek, miközben Dél-Európában erdőtüzekkel küzdenek. Az Egyesült Királyságban is rekordot döntött a kánikula. Idén már 20 olyan napot regisztráltak, amikor a hőmérséklet meghaladta a 32 fokot. 6. Mohamed marokkói király az amerikai elnök iránti tisztelete jeleként Donald Trumpról nevezi el az észak-afrikai ország egyik szimbolikus jelentőségű autópályáját. A korábban Tisni-Dakla néven ismert, 1055 km hosszú és mintegy 1 milliárd dollárból épült autóút a vitatott státuszú Nyugat-Szaharába vezet. Az Egyesült Államok még 2000-ben ismerte el Marokkó területi igényét a régióra, az uralkodó pedig ennek a történelmi lépésnek a viszonzásaként döntött az átnevezés mellett.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Haracki Zoltán vagyok. Ebben az órában ismét remek dalokkal folytatjuk. Hallhatod a Yellow lendületes a The Race című klasszikusát. Felcsendül Dario G. napsütéses hangulatú Sound Machine-ja, és érkezik a Depeche Mode is az egyik legismertebb slágerével, az Enjoy the Silence eredetileg lassú balladának készült. Martin Gore így írta meg a dalt, de Alan Wilder produceri ötlete nyomán gyorsabb tempót és markáns ritmust kapott. Ez a változtatás annyira bevált, hogy végül a Depeche Mode egyik legnagyobb világslágere született meg belőle. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, akkor írj a startradio.hu oldalon, vagy küldj üzenetet a 0-20-221-21-20-as számra. Most pedig induljon az óra első dala, itt a Depeche Mode és az Enjoy the Silence.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el

0: a fedélzetet.
1: Vagy rendelj otthonról.
2: Házhozszállítás www.stoppizza.hu.
3: Vagy hívj minket telefonon.
1: Bárka.
2: Bárka.
1: Ugyanaz a csapat.
2: Ugyanaz a minőség.
1: Új név.
2: Új kaland.
1: Gyere, kösd ki nálunk.

0: az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak. Sok a szene,
4: sok a szene,
3: és még több.
4: Start Rádió.

Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Jelentős csapadék is még csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos ne számítsunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos szélnökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság. Itt délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg. Hajnalban 23, míg holnap délután még 38 fokot mérhetünk, aztán a hétvégén 34 fokos csúcshőmérsékletek jönnek.

0: közlekedési információ.
1: A 47-es úton Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, sávelhúzásos terelés zavarhatja a közlekedést, a Gyula-Furca összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Brutális jogi csata várható a zuglói irodakomplexum miatt, miután a kormány elállt a vásárlástól, és visszaköveteli az előző kormány által kifizetett több mint 300 milliárd forintot.

0: kétszeresére, ködbérre és kártérítésre is igény tart. Az elállás mellett büntetőjogi vizsgálat is indul a projekthez nyújtott bankgaranciák miatt. Közleményben ígérte együttműködését a hatóságokkal Hankó Balázs volt kulturális miniszter, miközben politikai nyomásgyakorlásra panaszkodik a Nemzeti Kulturális Alap körüli botrány kapcsán. A politikus hangsúlyozta, hogy nem követette bűncselekményt, nem próbál elszökni, és megalapozatlannak tartaná az esetleges letartóztatását. A Fidesz frakció reagálásában szintén visszautasította, hogy a büntető eljárás eszközeit politikai célokra használják fel, és aránytalannak nevezte az ügyben korábban alkalmazott kényszerintézkedéseket. Benyújtotta a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek a kormány. A javaslat értelmében szeptember 1-től a vényköteles készítmények, az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén áfakulcsa a korábbi 5%-ról 0-ra csökken. A döntés célja a lakosság és az egészségügyi ellátórendszer anyagi terheinek mérséklése. Életveszélyes fenyegetés miatt lemondta szerda esti Sepsi Szentgyörgyi fellépését Majka. Az előadó a közösségi oldalán közölte, hogy privát telefonszámára érkezett üzenetben zaklatták, amelyben részletezték a zenekar tervezett útvonalát és szállását is. A zenész ügyvédje tanácsára feljelentést tesz a hatóságoknál, a Sigfest nyitónapjára tervezett 22 órás koncertet pedig a biztonsági kockázatok tisztázásáig elhalasztották.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Hello, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában ismét többféle zenei világ találkozik. Hallatod DJ Bobo egyik legismertebb slágerét, a Prayt. Felcsendül a YouTube lendületes Desire című dala, és Jason Donovan is érkezik a zeneben által. A Jason Donovan pályafutása egyébként színésznek indult, mielőtt a zene világában is hatalmas sikereket ért volna el. A 80-as évek végén és a 90-es évek elején sorra jelentek meg a slágerei, amelyek között több ma is rendszeresen felcsendül. Nem csak nálunk, a világ rengeteg rádiójában. Ha szeretnél üzenni nekünk, akkor várjuk az üzenetet a startradio.hu oldalon, vagy küldj egy SMS-t a 0-20-221-21-20-as számra. Most pedig induljon az óra első dala, Jason Donovan és az Inevitable.

Sportrádió. Turn the nights into a glory day.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stopburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
2: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. A britek most nem viccelnek. A hamburgerben Bambi visszatér. Képzeljétek el, hogy a Brentford FC szurkolója oda megy a büféhez a meccsen, kér egy jó szaftos marhaburgert, és a pultos azt mondja, ma inkább őz lesz. A 2025-26-as szezonban a Brentford konkrétan száműzte a marha húst a stadionból, és nem ők az egyetlenek. A londoni O2 Arena és a Patinás National Theatre is ráállt a vadhús vonalra. A háttérben egyébként ugyanaz a catering cég áll, akik szerint ez sokkal fenntarthatóbb megoldás. Az Egyesült Királyságban ugyanis több mint 2 millió őz él, ez 1000 éves rekord. Nincs farkas, nincs természetes ellenség, szóval az őzek úgy szaporodnak, mint a nyulak. Valamit kezdeni kell velük. Ráadásul a vadhús karbon lábnyoma 38%-a kisebb, mint a marháé, és majdnem fele a birkáinak. Szóval a környezetvédők tapsolnak, a séfek kísérleteznek. A kérdés csak az, a szurkolók mennyire akarnak Bambiból hamburgert.

0: Partrádió. Közlekedési információ.
1: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. A 47-es úton Gyulán a Csabajúti körforgalomnál átépítik a csomópontot. Sávelhúzásos terelés várható. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en. Maracki Zoltán meg. Kiváló dalok jönnek ebben az órában. Nem sokára itt lesz John Sackett által. Az If You Go, jön Cukero és a Wonderful Life, valamint az Alcazártól. A Crying at the Discotheque. Kellemes délutánt hallgass a Startot. Madonnával folytatjuk. Szóval az Open Your Heart.

Generation of the groove. Generation on the move. Join us.

ez a Start a 98.4-en. Jöjjenek az évfordulók. Ma 35 éve elérhetővé vált az első ismert World Wide Web oldal, vagy egy weboldal. 81 éve dobták le az első atombombát Hiroshima-ra. Ezért 48 éve a mai nap a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. 98 éve született Andy Warhol, amerikai művész, a pop art képviselője. 65 éve lakóházra zuhant a Malév utasszállító gépe Budapesten, 30-an haltak meg. 54 éve született Jerry Halliwell, angol énekesnő, a Spice Girls volt tagja. 74 éve született Klárika, vagyis Balázs Klári énekesnő, Korda Gyuri bácsi felesége. 63 éve Szombathelyen megszületett Fekete Péter rendező, színházigazgató. 53 éve autóbalesetet szenvedett Stevie Wonder, ahol elvesztette szaglását. 4 napig egyébként még kómában is feküdt. És 20 évvel ezelőtt a mai napon Jenson Button, világbajnok angol autóversenyző, a Hungaroringen megszerezte élete első futamgyőzelmét.

Házastart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól. Ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a Körös Hírcentrum híreit. Csaknem 17 milliárd forint értékben kötött szerződéseket az MVM az elmúlt 4 évben Balázsi Gyula vállalkozásaival kommunikációs és szervezési feladatokra. Az energia cége mellett 4,8 milliárd forinttal támogatta a Ferencvárost is. Magyar Péter szerint a vállalat politikai utasításra költötte a pénzt, míg Hadházi Ákos szerint a mostani adatok a cég rossz gazdálkodását mutatják. Az MVM költekezései korábban is vihart kavartak, miután 2017-ben 500 millió forinttal támogatták a civil összefogás fórumot. A rendkívüli kánikula miatt a kormány péntekig meghosszabbította az otthoni munkavégzést és továbbra is szünetelteti a vasúti teherszállítást, miután érvényben maradt a harmadfokú hőségriasztás. A miniszterelnök tájékoztatása szerint a következő időszakban is nehéz helyzet várható az energiafogyasztás miatt. Bár a Duna vízszintje kisfokú emelkedést mutat, a leállított turbinák újraindítására csak a vízszint tartós rendeződése esetén kerülhet sor. Meghaladta az 1500-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban pusztító ebola járvány halálos áldozatainak száma. Rusvai Miklós virológus elmondta, hogy a bundibogyó törzs okozta fertőzés ellen jelenleg nincs vakcina vagy gyógyszer, így a járvány megfékezése ebben az évben nem valószínű. A szakember kiemelte, hogy a harcok és az éhénység miatt gyorsan terjedő vírus globális kockázata továbbra is alacsony. Európában egyelőre csak a

0: előbbi kitermelésére, valamint a folyamatos ellátás biztosítására kérte őket.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szere, sok a szere, és még több.
3: Start Rádió. Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk heti vendége Salamon Gréta, bűvésznő. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!
2: Sok a szere, és még több!
3: Start Rádió!

0: Sportrádió.
1: Szokták egyébként mondani, hogy a gyerekek a legőszintébb közönség. Ezt te alátámasztod, vagy azért megcáfolod?
2: Nem, teljes mértékben alátámasztom. Tényleg, ők a őszintébbek. És jobban szeretek gyerekeknek egyébként előadni műsort, mint felnőtteknek, mert az a csillogás a szemükben, meg az a taps, hogy ez tényleg bűvészet volt, és tényleg bűvészkedett a néni, és hogy ezt hogy csinálta. Szóval ez számomra ez annyira pozitív visszajelzés, és ebből töltek ezek.
1: Egy műsorszervezés hogy szokott nálad zajlani? Kiépítettél már így magad köré egy ilyen kis ismerősi gárdát, és akkor ők folyamatosan hívnak téged, vagy azért elébe kell menni a dolgoknak, hívogatni kell így a művelődés szervezőket, hogy szokott ez nálad zajlani?
2: Hát szerencsére már olyan régóta vagyok a szakmában, hogy nagyon sokan ismernek, illetve édesapámat is nagyon sokan ismerték, és ezért őt is nagyon sokan keresik meg, de ő már most abba hagyta a bűvészkedést egy lassan 5 éve, és így mindig engem szokott beajánlani, és így bekerültem teljesen is így a forgásba, és most már engem keresnek, tehát nagyon nem kell magamat reklámozni se, mert mindig visszatérő vendég vagyok több falunapon is, helyszínen is.
1: Van olyan rendezvény, amire azt mondod, hogy nem, soha?
2: Nem volt még olyan. Uh-huh. Nem volt még olyan rendezvény.
1: De mit tudom én, hogyha egy olyan rendezvény érkezne, egy olyan rendezvény felkérés, ami, mit tudom én, a te olvasatodban ez nem férne bele, akkor úgy vagy vele, hogy oké, elvállalom, mert ez a műsorról szól, vagy azért nézed a hátteret is?
2: Hát, hogyha tényleg olyan műsorról van szó, ami nem fér be a nézeteimbe, akkor tudok nemet mondani, de még nem volt ilyen szerencsére.
1: A bűvészeten kívül egyébként van más is, így a tarsolyodban, nevezetesen ez a tűzdzsonglőrködés. Na, ez hogy jött? Mert ugye ez, nem tudom, hogy ez mennyire kapcsolódik így alapból a bűvészethez.
2: Alapból szerintem a tűzdzsonglőrködés nem kapcsolódik, ez egy külön ágazata a fellépőknek, a művészeknek, és érdekes módon ez is édesapámtól kezdődött, ugyanis ő tűznyeléskedése is foglalkozott egészen fiatal kora óta, és ezzel is lépett föl, és hát ez is nagyon tetszett nekem, tehát így a bűvészkedés mellett a tűzezés is nagyon sokat jelen volt az életembe, és aztán nagyon sok fesztiválra jártunk gyerekkoromban, rengeteg utcafesztiválra jártunk, és ott meg még több tűzzsonglőr lépett föl, és összebarátkoztunk velük, és tőlük rengeteget tanultunk, illetve nagyon segítőkészek voltak, és mindent elmagyaráztak, hogy milyen eszközökkel dolgoznak, milyen anyagot kell használni hozzá, mire kell figyelni, és ez így bevonzódott, jött magától. Úgyhogy aztán a bűvészkedés mellett is ezzel a tüzeskedéssel is elkezdtem foglalkozni, az már most 25 éve lesz, igen.
1: Akkor ilyen veteránnak számítasz. Na de hát gondolom, hogy amikor elkezdted ezt a tüzeskedést, ahogy te fogalmazol, előjelinte azért voltak problémák, nem? Vagy azért mindig úgy álltál neki egy ilyen trükkhöz, vagy egy ilyen mozdulathoz, hogy pontosan tudtad, hogy mit hogyan kell csinálni, vagy azért becsúsztak ilyen kis malőrök?
2: Nem, ezt tűz nélkül gyakoroltam még. Azokat az eszközöket, amikkel pörgetünk ilyen polyokkal, azokat mindenképp tűz nélkül először is. Ugye annak van egy súlya, egy esése, azt be kellett gyakorolni, rengeteget gyakoroltam. És édesapám tűzfújó is egyébként. És
1: ráadásul.
2: Igen, és ez is nagyon tetszett nekem, és mondta, hogy akkor ő szívesen megtanítja nekem ezt is, bár ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és nem is tudom, egyébként itt Magyarországon van-e másik tűzfújó hölgy, aki tüzet fúj, nem tudok róla, de én még ezt mai napig is előadom.
1: Cirkuszokban előfordul,
2: tűzfújót nem tudom. Nem tudok róla, nem is láttam még itt Magyarországon, úgyhogy hát úgy óvatosan kimerem jelenteni, talán az egyetlen tűzfújó hölgy vagyok.
1: És hát említetted a királyi többest, mert ugye nem csak te magad tüzeskedsz.
2: Igen, ezt régen a családommal, tehát édesapámmal, édesanyámmal, illetve van egy húgom, és velük együtt léptünk föl, csináltuk ezt a Salamon tűzsót, de ők már most így abba hagyták a fellépést, és egyedül adtam elő ezt a tüzes műsoromat, viszont éreztem, hogy nagyon kéne mellém valaki vagy valakik, és van két fiam, egy 9 éves fiam a Máté, és egy 12 éves fiam a Dávid, és őket nagyon érdekelte, az összes műsoromra eljöttek, és nagyon tetszett nekik, úgyhogy mindennel próbáltak otthon gyakorolni mindenféle eszközzel, és idén januárban találtuk ki közösen, hogy mit szól, én kérdeztem tőlük, hogy mit szólnátok, hogy eladnánk egy közös műsort, tüzes műsort, és nagyon-nagyon tetszett nekik, úgyhogy elkezdtünk gyakorolni, és most már jönnek minden tűz, led és tűzsomra fellépni, ugyanis...
1: Ja, hogy még led show is.
2: Igen.
1: Wow,
2: igen.
1: Szuper!
2: Ledes eszközökkel is eladunk ilyen táncokat, így a műsor elején, a tűzsó elején egy led tánc is van, led pörgetés is van, és akkor utána váltunk át tüzes műsorra.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Műsoron kívül egyébként beszéltük ugye a zenéket, a zenei aláfestést, ugye, ami a tűz show alatt megy.
3: Igen.
2: Hát volt szerencsém egy párszor ugye a te tüzes műsorod alatt utánad lévő fellépőként ott állni a színpadnál, és végighallgatni azokat a zenéket, brutális, tehát ilyen Prodigy, meg ez ilyen nagyon-nagyon kemény muzsikák mennek. Hogyan zajlik egy ilyen zeneválasztás egy ilyen tűz műsorhoz?
3: Ez érdekes dolog, egyébként rengeteget hallgatok zenéket mindenhonnan, rádióban is, de mindenhol rengeteget hallgatok zenét, és egyszer csak jön egy ilyen érzés, hogy na, ez jó lenne a műsorhoz. Elkezdek rá pörgetni otthon, gyakorolni rá, és akkor így kiforja magát. Tehát, hogy tényleg megmutatom most már a gyermekeimnek is, hogy tetszik nekik, és akkor mondjuk, anya, ez jó lesz.
2: Tehát meghallasz egy dalt, és akkor már így kirajzolódik így a fejedben, hogy milyen koreográfia illene rá?
3: Igen, milyen eszközzel tudnék rá dolgozni, és aztán így gyakorlok is rá, és hogyha ha tetszik is, meg ha jól megy rá, akkor marad. És
2: melyik a kedvenc?
3: Hát többféle zene van egyébként, amit szeretek. Általában próbálok olyan zenét választani, amiben nincsen ének, csak maga a ritmus, mert a tűzhöz nagyon-nagyon jók ezek a dobos zenék. Szerintem ez olyan alaphangulatot is megadja. Mindegyiket szeretem, tehát így nem tudnék kedvencet. Azért is választom ki azokat, mert mindegyik tetszik. És nekem is egy jó élményre pörgetnem a tűzet, illetve én úgy látom, hogy a közönség is nagyon élvezi a zenét.
2: Voltak-e olyan rendezvények, amikre azt mondod, hogy na igen, ilyet akarok mindig? Tehát amik ilyen csúcs szuper rendezvények voltak így a számodra, vagy mindegyik?
3: Most a tüzesre gondolsz, a tüzes fellépésre? Volt olyan felkérésem többször is, hogy híresebb DJ-k jöttek le Budapestről, és nem tudtam, hogy milyen zenét fognak játszani, és az volt a felkérés, hogy egy 5 percig az ő szettjük előtt, vagy közben és közben pörgessem a tüzet, fújjak, amit szeretnék. Csak egy tűzsó legyen, és az ő szettjüknek a legelején.
2: Csak ne a DJ-re.
3: Ne a DJ-re, igen. Hát a DJ mögöttem még volt, és én meg előtte pörgettem így a tüzet, és az egy óriási élmény volt. Tehát tényleg az a rengeteg ember, aki ott volt, énekelték is a zenét, táncoltak, tapsoltak, és nekem az nagyon tetszett. Tehát ez ilyen hirtelen kellett improvizálni, de nagyon-nagyon, ez nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy ez tetszett, ez a műsor.
2: Ja, tehát akkor neked ez szimpatikusabb, hogyha mit tudom én, ilyen kiegészítő színpadi elem vagy azért az is jó, az is belefér, hogyha csak te magad vagy a fő attrakció.
3: Mind a kettő. Uh-huh. Ugye amikor én vagyok, akkor tudom, hogy mi fog következni, miután, milyen zenére. Így viszont, hogyha kooperáció van, akkor az is nekem érdekes, és az is feltölt teljesen, mert nagyon jó zenéket adtak a DJ-k akkor is. Illetve volt még egy dobos zenekar, most hirtelen nem emlékszem a nevükre, de ők is Talamba zenekar volt, és ők csak dobbal olyan zenét csináltak, amire én tüzeztem, ott is improvizálnom kellett, és így összetettek minket, és nagyon, nagyon jó sült ki az egészből.
2: Meg ugye ilyen volt régen a Safri Duo, és egyébként ők is ugye ezt a kongás, bongós témát nyomták, ugye az arra is tök jó lehet egy ilyen tűzsót végignyomni.
3: Igen, egyébként pont most az ő zenéjükre is gondolkoztam, hogy kellene egy kicsit tüzeznünk.
2: Van az a, ugye a klasszikus, ez a Play the Live.
3: Igen, az többször most szembe jön velem, úgyhogy lehet, hogy még be is teszem nem sokkal műsorba. Sportrádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Start Rádió.

Kiss Mix.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Sportrádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Sportrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.
3: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó.

0: Kim Bondes.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tört, sűrű magát, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. augusztus 6-a csütörtök déli 12 óra van. Mandala színező délután volt a megyei könyvtárban. Nemzetközi színházi fesztivállal indul az új évad Békés Csabán. Romhányi Józsefre emlékeztek a Csabai piacon, Díny és Józsefre emlékeztek a Felsőkörösön. Már is mondom a részleteket. Családi mandala színező foglalkozást tartottak kedden a Békés megyei könyvtárban, ahol egy több generációs csoport merült el a színek és minták világában. A programot Kácsorné Győri Éva, a könyvtár munkatársa vezette. A résztvevők csendben dolgoztak az asztaloknál, a mandalák pedig lassan megteltek színekkel. A gyerekek bátran kísérleteztek, a nagyobbak pedig egy kis időre kiszakadhattak a nyári kötelezettségek közül. Kácsorné Győri Éva elmondta, hogy a mandalák színezése nem csupán kreatív elfoglaltság, hanem valódi feltöltődés is. Úgy fogalmazott, hogy a tevékenység segít lecsendesíteni az elmét, oldja a feszültséget és hozzájárul a belső harmónia megteremtéséhez. A résztvevők minden szükséges eszközt és útmutatást megkaptak a színek kiválasztásához. A foglalkozás vezetője szerint minél kevesebb színt használ valaki, annál finomabb és harmonikusabb lesz a mandala. A színválasztás gyakran a hangulattól függ. Van, aki a lágy rózsaszínekhez nyúl, másokat a nyári kék árnyalatok vonzanak. Ő abban segít, hogy ezek a színek szépen összehangolódjanak. A délután végére elkészültek a színes alkotások, a résztvevők pedig közös élményekkel és kellemes oldott hangulatban zárták a programot. A Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivállal nyitja meg első, már az új vezetés által tervezett évadát a Békéscsabai Jókai Színház. A szeptember 10-12 között zajló háromnapos találkozón magyarországi, romániai, ukrajnai és szerbiai társulatok 6 verseny előadással mutatkoznak be, köztük egy határokon átívelő koprodukcióban készülő ősbemutatóval. A fesztivál a színház új évadának nyitó eseménye, egyben a teátrum nemzetközi kapcsolat építésének következő lépése. A rendezvény gondolata már Herceg T. Tamás igazgatói pályázatában megjelent. A Tagi Antal főrendezővel közösen kialakított koncepció a hazai és határon túli színházakkal létrejövő koprodukciókra, vendégjátékokra, fesztiválokra, szakmai fórumokra és nemzetközi pályázati együttműködésekre épül. A Nexus ennek az elképzelésnek az első nagyszabású megvalósulása. Herceg T. Tamás hangsúlyozta, hogy Békés Csaba határmenti helyzete nem perifériát, hanem kapcsolódási lehetőséget jelent. Úgy fogalmazott, hogy a földrajz közelségre, a meglévő szakmai kapcsolatokra építve rendszeres találkozási pontot kívánnak teremteni a magyarországi és határon túli színházi műhelyek számára. A Nexus Fesztivál ennek a hosszú távú építkezésnek az első jelentős állomása. A versenyprogramban a Vajdasági Novem Színházi Szervezet, a Zentai Magyar Kamara Színház és a Regionális Kreatív Műhely közös előadása, az Élőhomok, a Nagyváradi Szigligeti Színház, a Revizor című produkciója, a Temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színház Szakadás című előadása, valamint a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház az Öngyilkos című darabja szerepel. A találkozó egyik formabontó produkciója pedig az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Jókai Színház koprodukciójában készül, a Néma Lakodalom ősbemutatója, amely a Harsányi Attila Tapasztó Ernő alkotópároshoz kötődik. A versenyprogramot az Aradi Kamara Színház többszörös fesztiválgyőztes előadása, a Kína színész zárja. A háromnapos fesztivál